Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: nyár.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallható a jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

hozni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre ment

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjétek el élni.
2: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
3: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

très jeune.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetősége is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma, ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára a nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinál és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is telt házzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projektindító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mindegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását, és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bácsmegi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körösi Hírcentrum híreit hallották a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor indul most el. Boldog névnapot a ma ünneplőknek, a Kristófoknak és a Jakaboknak, Isten éltesse őket. Indul a mai műsor, kellemes ébredezést kívánok!

0: képlet.
1: Ez a Csaba.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól, és itt a mai nap indító tipp. Próbáljuk ki az 5 másodperces szabályt, amelyet már Robbins amerikai motivációs előadó tett ismerti. Ha tudjuk, hogy valamit meg kell tenni, akkor számoljunk vissza 5-ig, 5, 4, 3, 2, 1, majd azonnal cselekedjünk. A módszer segíthet legyőzni a halogatást, ugyanis érdemes lehet kipróbálni, ha hajlamosak vagyunk erre. Most vissza a dalokhoz.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsorszól. Nézzük a mai nap szülötteit. Például ma született Matt LeBlanc, a Jó barátok című sorozat Joey-ját megformáló 1967-ben született a színész a mai napon, illetve Estelle Getty, az Öreglányok című sorozat Sofiájaként ismert amerikai színésznő 1923-ban született ezen a napon. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei. Most vissza a dalokhoz.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsorszól. Az első óránkat pedig már zárom is, de a folytatásban is itt vagyok. Rádiózunk együtt ma is 8 óráig. Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Öt szakszervezeti szövetség nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz, szorgalmazva a szociális párbeszéd és a munkaügyi kapcsolatok érdemi megújítását. Az érdekképviseletek elengedhetetlennek tartják az országos érdekegyeztetés alkotmányos alapjainak megteremtését, a kollektív szerződéskötés jogának törvényi megerősítését, valamint a sztrájkjog felülvizsgálatát. Emellett a munkavállalók jövedelmi helyzetének javítását, a hazai bérek uniós szinthez való felzárkóztatását és az európai bértranszparencia irányelv átültetését sürgetik. Feljelentést tesz a Honvédelmi Minisztérium, miután egy korábbi felülvizsgálat során kiderült, hogy nyoma veszett egy 500

számolt. A jövőben a források 40%-át fordítják a humán területre, hogy a pénz valóban a katonákhoz jusson el. A változtatások részeként társadalmi egyeztetésre bocsátották azt a tervezetet is, amely lehetővé teszi a korábbi leépítések során eltávolított katonák visszavételét. A babaváró hitel kamatmentességének megőrzéséhez elengedhetetlen a gyermekvállalás teljesítésének határidőben történő igazolása a bank felé. A pénzintézetek a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, lakcímkártyájának és adókártyájának bemutatásával fogadják el az igazolást, míg várandóság esetén a betöltött 12. hétről szóló szakorvosi igazolás szükséges. A vonat

0: visszafizetni. További hírekért és hasznos információkért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Ez a reggeli információs magazin műsor. Boldog névnapot a Jakoboknak, illetve a Kristófoknak, őket mindenféleképpen köszöntsük. Isten éltessen mindenkit. Indítom a mai műsor második óráját, rádiózzunk együtt.

0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
2: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
1: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
2: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
1: digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
3: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
0: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
6: Reklámot hallottak.

0: kedvencei. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor. Szól egy kis érdekesség a környékből a reggeli rohanás közben. Nem tudom, tudták-e, hogy Munkácsi Mihály ugyan nem Békés Csabán született, de gyermekéveinek egy részét itt töltötte. A festő 1844-ben a Munkácsi születésével íródott be a történelembe, majd rokonaihoz került ide hozzánk. A város ezért is ápolja kiemelten az emlékét, és a Munkácsi Mihály Múzeum is ennek állít emléket. Most vissza a dalokhoz.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója és a reggeli információs magazin műsor. Egy friss hír a természet hírei közül. A kutatók ugyanis egy friss nemzetközi vizsgálat során arra jutottak, hogy a hosszú szárnyú bálnák nem csak rövid időre működnek együtt, hanem tartós, akár éveken át fennmaradó kapcsolatok is ki tudnak alakulni egymás között. A megfigyelések szerint egyes egyedek rendszeresen ugyanazokkal a társaikkal táplálkoznak és vándorolnak, ami arra utal, hogy a bálnák társas élete jóval összetettebb, mint azt korábban gondolták a kutatók. A felfedezés segíthet a fajok viselkedésének és védelmének még jobb megértésében. Hát csak hajrá a kutatóknak, azt tudom mondani. Most pedig vissza a dalokhoz a ma reggelben.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. A reggeli információs magazinműsor végéhez érünk most. Köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt két órát jó zenékkel és hasznos infókkal. Holnap is jövök.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Ellenszavazat nélkül megszavazta az országgyűlés a gyermekenként 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését a rászoruló és speciális élethelyzetben lévő családok számára. A juttatást két részletben folyósítják, amelynek első 50 000 forintos összegét augusztus végéig kapják meg az érintettek. A támogatás adómentes, végrehajtás alá nem vonható, és többek között a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő az egyedülálló, valamint a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő szülő. Őket segíti. A korábbi hazai világversenyek végső költségvetései jelentősen túl lehettek árazva, közölte Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár a kiemelt sportesemények szerződéseinek átvizsgálása után. A politikus hangsúlyozta, hogy a jövőben kizárólag olyan nemzetközi sportrendezvények kaphatnak állami támogatást, amelyek költségvetésen megalapozott és saját bevételekkel is rendelkeznek. A kormány a jövőben nem tervez tisztán állami forrásból finanszírozott világversenyeket rendezni. Személyre szabott felkészítő foglalkozásokkal segít a pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A karitatív szervezet a legszegényebb településeken működő jelenlét pontjain biztosít tanulási lehetőséget, hogy ezzel is csökkentse az iskolai lemorzsolódást és a bukások számát. A program keretében a szakemberek egyéni segítséget nyújtanak a tantárgyi elakadások áthidalásában, a nyári felkészítő alkalmak pedig július közepétől a legtöbb helyszínen már gőzerővel zajlanak.

0: míg a nem vényköteles humán gyógyszerekre továbbra is 5%-os kulcs vonatkozik. Az intézkedés a törvényjavaslat szerint a lakosság és különösen a krónikus betegek gyógyszerkiadásait hivatott érdemben mérsékelni.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Továbbra is a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjról jelentkezik. A Körös Hírcentrum, én Tálas Péter Csongor vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, egész konkrétan a Box utcából, ahol itt áll mellettem Ágú Béla, aki, amint megtudtam, már nagyon-nagyon sok éve dolgozik technikai ellenőrként itt a Forma 1-en. Szia Béla!
3: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Aki esetleg nincs teljesen képben ezzel, itt állsz előttem scrutineer feliratos mellényben, és gyakorlatilag, ha jól tudom, a legtöbbször téged a Box utcában lehet megtalálni, sok más kollégáddal együtt, de mit jelent pontosan, hogy technikai ellenőr, vagy hogyan dolgoztok ilyenkor együtt a Forma 1-es csapatokkal?
3: Minden versenyre helyi technikai ellenőrök jönnek, dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy autónként van kifejezetten egy-egy technikai ellenőr. Én most például az Audi egyik autóját fogom ellenőrizni az egész hétvége során. Van még külön 5 fő, aki a központi mérőhelyen dolgozik, tehát nagyjából 27 kolléga dolgozik technikai ellenőrként biztonsági és általános technikai szabályellenőrzéseket végzünk a hétvége folyamán mindhárom nap.
2: Csak hogy egy kicsit így be tudjunk pillantani a kulisszák mögé, ez a gyakorlatban mit jelent? Tehát te folyamatosan itt vagy a boxban, és figyeled a szerelők minden mozdulatát, hogy minden a nagy szabálykönyv szerint történjen, vagy mi az, amit ténylegesen ilyenkor csinálnod kell?
3: Majdnem mindent elmondtál, úgyhogy van felvétel, ha érdekel, jöhetsz. Persze nem egyből, de ide is persze be lehet jutni. Erről van szó, így van, ahogy mondtad. Van egy olyan lista, amit szabad csinálniuk, és amit kifejezetten tilos. Ezeket kell nekünk ellenőrizni, hogy ez így történik-e. Ez nem csak ilyen egyszerű, hogy kétféle dolog van, megfelelő időablakokban lehet valamit csinálni és valamit nem csinálni, ezeket ellenőrizzük mi szigorúan. Ezen felül nyilván a biztonság az elsődleges, és ott is ellenőrizzük, hogy megfelelő védőberendezések vannak-e, nem csak a versenyzőnek, hanem például a tankoló személyzetnek, ugye a futamok között, vagy az edzések, a sessionök között szabad tankolni, ezek meg vannak-e, betartják-e, a tűzoltó berendezések meg vannak-e, illetve hát a nagy feszültségű áramnál, ugye hibrid autókról van szó, szintén megbetartják azokat a biztonsági előírásokat, amik nélkülözhetetlenek.
2: Azért azt gondolná az ember, hogy a Forma 1-ben, ahol tényleg elképesztő mini városokat építenek föl minden egyes versenypályára, és minden élére állítva hibátlanul tökéletesen működik, én nekem az lenne az első benyomásom, hogy itt biztos nem történik soha szabályszegés. Mi a valóság ezzel szemben, vagy működik ez így?
3: Lehet, hogy arra gondoltál, hogy szándékos szabályszegés nem történik, szerintem az nagyon ritka esetben.
2: Nem csak erre egyébként.
3: Nem csak erre, ugye van a másik, amikor valaki megpróbálja úgy magyarázni a szabályt, hogy az ő ízlése szerint legyen, hogy ez így is jó, meg úgy is jó. Ez az egyik, ilyeneket sajnos már találtunk, de a másik az, amikor véletlenül elrontanak valamit. Előfordul, hogy egy futam végén nincs meg az előírt mennyiségű üzemanyag a tartályban, amiből mintát lehet venni, és azt elemezni lehetne. Vagy ugye többször hallani, hogy az autó alján levő koptatólemez vastagsága nincs meg az előírt. Néha az is előfordul, hogy az autó tömege nincs meg, tehát ugye van egy minimum, aminél kevesebb nem lehet, és ez sajnos néha nem érik el. Ezek olyan hibák, amelyek nem túl nagyok, tehát komoly előnyre nem jó, nem is kell ezt annyira vizsgálni, de mégse tartotta be a szabályt. Tehát nem a 2-3-4-5 kiló miatt lett sokkal jobb, de nem tartotta be a szabályt.
2: És akkor, ha már ezt így említetted, hogy akár van felvétel, ha valaki szeretne egyszer technikai ellenőrként akár dolgozni a Forma 1-ben, gondolom egyrészt ez nagyon sok tanulás kell, vagy mi az útja ennek?
3: Két irány van. Nyilván Magyarországon a Magyar Szövetség rendezi, a Magyar Szövetség, az MNAS technikai bizottsága látja el ezt a feladatot, és a verseny rendezője, a verseny promótere felkéri ennek a vezetőjét, aki most éppen itt ugye Balla Zoltán kollégánk, ő szervezi a csapatot, és ő csinálja a beosztást, hogy ki hova kerül. A kiválasztás is az ő feladata, és itt nyilván ez elsősorban előélet, képzettség, és ne feledjük el a nyelvismeretet.
2: Béla, nagyon szépen köszönöm, és hát nem tudom, ilyenkor mit szokás egymásnak kívánni, kevés munkát, vagy hasznos munkát, de bármelyiket is nagyon jót kívánok neked.
3: Köszönöm, itt mindenki élvezi a munkát, tehát a kollégák azért jönnek ki, úgyhogy azt élvezzük, hogyha van mit tenni. Nyilván ez senki ellen nem irányul, és senki mellett sem. Az a jó, hogy van egy kicsi felfordulás, ne adj Isten, egy kis zivatar, egy kis eső megborítja a tervet, bármi, akkor mi már látjuk, hogy milyen szépségek vannak, összetörik egy autó, az senkinek nem jó, de akkor látszanak a részletek sokkal jobban. Úgyhogy egy változatos versenyt kívánsz, akkor szerintem azzal mindenki elégedett lesz.
2: Legyen így, és nagyon köszönjük az idődet.
3: Köszönöm.

0: Miért szeretem a Csabai Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás,

0: www.stoppizza.hu vagy hív minket telefonon.
1: Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
3: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
2: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
3: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
2: Digbuild.hu per szőnyegtisztítás.
4: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: magukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
6: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
5: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
7: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
9: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. július 25-e szombat, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Új források a busz közlekedésre és az András úti platánokra. Hangos járműveket és veszélyes átalakításokat szűrtek ki Békés Csabán. Ős bemutatóval folytatódott a Gyulai Várszínház nyári évada. Közel 327 millió forint támogatást kap Békés Csaba versenyképes járások program második ütemében. A forrást többek között a helyi busz közlekedésre, az Árpád fürdőre, valamint a közterületek és a növényzet gondozására fordítják. A támogatásból 9,9 millió forint jut a közterületek fenntartásával és a fás szárú növények gondozásával kapcsolatos feladatokra. Ebből és önkormányzati saját forrásból az Andrássy úti platánsor biztonságossá tételét is tervezik. Amint egy 70 éves platánok állapotát szakértők vizsgálták, megállapításuk szerint a fák mintegy ötöde olyan veszélyes állapotban van, hogy azonnali kivágásuk indokolt, további ötödük pedig hosszú távon nem fenntartható. A Békés Csabai közgyűlés ezért korábban a szükséges munkálatok elindításáról is döntött. A támogatás legnagyobb része 217 millió forint a Békés Csabai busz közlekedésre jut. A pénzből a szolgáltatási színvonal fenntartását finanszírozzák és lehetővé teszik azt is, hogy a helyi bérletekkel Békés Csaba közigazgatási határain belül a helyközi járatok is igénybe vehetők legyenek. A városvezetés korábban a helyi busz közlekedést az önkormányzat egyik legköltségesebb szolgáltatásaként említette. A közlekedési társaság a 2025-ös évre 571 millió forintot kért a várostól. A közgyűlés a korábban átutalt 150 millió forint mellett további 250 millió forint kifizetéséről döntött, mivel a testület szerint a korábbi évről készült beszámolóban több szokatlan adat is szerepel. Kiemelt közúti ellenőrzést tartottak az elmúlt héten Békés Csaba belvárosában. A rendőrök és a kormányhivatal közlekedési szakemberei elsősorban a hangos autókat és motorokat, valamint a műszakilag kifogásolható vagy szabálytalanul átalakított járműveket ellenőrizték. A hangos autósok és motorosok rendszeresen szóba kerülnek a Békés Csabai közösségi média csoportokban. A rendőrséghez is érkeztek bejelentések, ezért az egyenruhások korábban jelezték, hogy rendszeresen ellenőrzik az érintett járműveket. A mostani akcióban a vármegyei és a Békés Csabai közlekedési rendőrök a kormányhivatal közlekedési osztályának szakembereivel közösen dolgoztak. Az ellenőrzés során több súlyos szabálytalanságra is fény derült. Volt olyan autó, amelyet alig egy órával korábban adtak el, de műszaki állapota olyan rossz volt, hogy a helyszínen érvénytelenítették a műszaki vizsgáját. Ráadásul a járműnek kötelező gépjármű felelősségbiztosítása sem volt. Az eladó is megjelent a helyszínen, így hamar vita alakult ki arról, hogy kit tévesztett meg. Egy másik autónál a megengedettnél jóval magasabb károsanyag kibocsátást mértek, több járművön pedig engedély nélküli átalakításokat találtak. Egy tehergépkocsiból például kiszerelték a vezetőfülkét és a rakteret elválasztó válaszfalat. Ennek hiányában egy hirtelen fékezés vagy ütközés során a rakomány könnyen az utastérbe csapódhat és súlyos sérüléseket okozhat. Az akció végén 5 feljelentés készült, 20 esetben bírságot szabtak ki, 6 járművet pedig részletes műszaki vizsgálatra a közlekedési hatósághoz irányítottak.

0: Különleges ős bemutatóval folytatódik a Gyulai Válszínház nyári évada. Július 22-én szerdán este 7 órától Bódi Attila Ikrek 2 című művét láthatta a közönség a Teátrum Kamara termében. A Gyulai Válszínház igazgatója dr. Elek Tibor elmondta, hogy a több mint 6 évtizedes múltra visszatekintő teátrum mindig is a kortárs magyar dráma nyári bemutató helye volt. Hozzátette, hogy a hagyományt továbbra is folytatják, és az idei program a 4,5 kortárs műnek tekinthető bemutató szerepel. A szerdai előadás Bódi Attila első színpadra kerülő drámai műve. Árkosi Árpád rendező szerint az előadás a létezés kezdetének különleges helyszínére kalauzolja nézőket. A történetben az Iker 1 és az Iker 2 egy zárt, lüktető térben, az anyaméhben próbálja értelmezni a külvilág töredékes jeleit, hangjait, vitáit és csendjeit. A darab az emberi sors kezdetét, a döntések súlyát és a testvéri összetartozást vizsgálja, miközben azt a kérdést is felveti, hogy mennyire irányíthatjuk saját életünket, és mennyiben meghatározott a sorsunk. A rendező célja, hogy ezt a különleges utazást a nézők számára is rendkívüli kalanddá tegye. Lőkös Ildikó dramaturg a kortárs drámával való munkát egy születés segítéséhez hasonlította. Szerint az előadás olyan kérdéseket jár körül, hogy mi lett volna, ha az ember másképp dönt, mi vár a jövőben, kik veszik majd körül, és hogy lehet-e még változtatni a már meghozott döntéseken. A darab a humort és a létfilozófiai kérdéseket is ötvözi, ezért műfaját létmeseként határozták meg. Szilágyi Áron, az előadás egyik főszereplője úgy fogalmazott, hogy a szöveg sokféle térben, formában és stílusban működőképes. A darab egyszerre lehet absztrakt, filozófikus, rendkívül igaz és emberien egyszerű. Különleges természeti látványosság figyelhető meg ezekben a hetekben a Körösmaros Nemzeti Park Marosártér részterületén. Az alkonyati órákban különös zúgó hangokra lehetünk figyelmesek, a magasba pillantva pedig a fekete repülő lovakként megjelenő nagy szarvas bogarakat is megfigyelhetjük. A természetkedvelők számára az év bizonyos időszakaihoz jellegzetes események kapcsolódnak. Ilyen az igazi nyár beköszöntét jelző természeti jelenség a nagy szarvas bogarak rajzása és nászviselkedése. A hímek júniusi estéken jelennek meg, akár 8 cm-es testhozt is elérhetnek, és különleges, szarvas agancsra emlékeztető rágóikkal küzdenek meg egymással a nőstényekért. A marosmenti keményfás erdőkben, de akár települések és városi parkok idős tölgyfáin is találkozhatunk velük. A faj lárvái korhadófában fejlődnek 4-5 éven át, majd júniusban alakulnak át kifejlett bogárra, és ekkor kezdődik a nász időszak. A nagy szarvasbogár kevésbé feltűnő rokona, a kis szarvasbogár, amely településeken és udvarokon is felbukkanhat. Ez a faj mindössze 2-3 cm hosszú, jellemzően fénytelen fekete színű, és megjelenésében hasonlít a nagy szarvasbogár nőstényére. A két faj azonban nem áll ilyen közeli rokonságban, a kis szarvasbogár hímjei pedig nem viselnek agancs-szerű rágókat. Nász viselkedésük kevésbé látványos, tömeges megjelenésük azonban szintén az igazi nyár kezdetének egyik jellegzetes természeti jelensége. Európai Uniós támogatásból fejleszti turisztikai kínálatát Gyomaendrőt. A Toplusz program támogatásával megújult a fűzfelzugi horgászversenypálya, emellett új kiállítási és közösségi telek jönnek létre, a gyomai tájház pedig belső felújításon esik át. A fűzfelzugi horgászversenypálya korszerűsítését 2025. szeptemberében fejezték be. Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy a beruházás célja a versenyek és rendezvények megfelelő kiszolgálása volt. A pálya mellett részben zárt, részben nyitott kiszolgáló épületet alakítottak ki mosdókkal, vizes blokkokkal, konyhai egységgel és közösségi térrel. A létesítmény eredményhirdetések, versenyekhez kapcsolódó programok és egyéb események lebonyolítására is alkalmas. A fejlesztés során parkolókat is kialakítottak, a versenypálya megközelíthetősége pedig útalap építésével javult a töltésen. A projekt részeként a gyomai tájház belső tereit is felújtják, és új kiállítási tartalmat alakítanak ki. A bemutató Gyomaendrőt kulturális örökségére, a körösök menti életre és a településhez kötődő helyi értékekre épül. A tájház berendezése a tervek szerint a Tanú című film gátörházának hangulatát is megidézi. Az épület szomszédságában új kiállító és közösségi tér jön létre, ahol Vitézvári József több száz darabból álló vadászati hagyatékát mutatják be. A helyszín a kiállítás mellett kisebb rendezvények, közösségi programok és baráti összejövetelek befogadására is alkalmas lesz. A megújult gyomai tájházat és a vadászati kiállítást a tervek szerint idén szeptemberben adják át hivatalosan a nagy közönségnek. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
8: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Reklámot hallottak.
9: It's Friday then.

0: A tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.

0: Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
2: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
1: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
6: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

kedvencei. Ez a Csaba. Ez a

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Szeptember 1-től áfamentessé válnak a vényköteles gyógyszerek Magyarországon. A kormány döntése értelmében 0%-ra csökken a receptre kapható készítmények adója, míg a nem vényköteles humán gyógyszerekre továbbra is 5%-os kulcs vonatkozik. Az intézkedés a törvényjavaslat szerint a lakosság és különösen a krónikus betegek gyógyszerkiadásait hivatott érdemben mérsékelni. Házkutatást tartottak a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai a Családbarát Magyarország központ székhelyén. A nyomozók elektronikus dokumentumokat foglaltak le egy 2018 és 20 közötti költségek.

lezárása után. Továbbra sem áll a parlament, a jövő héten már a 7. rendkívüli ülését tartja az országgyűlés. Rúf Bálint miniszter kezdeményezésére 8 törvényjavaslatról tárgyalnak a képviselők, köztük a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról, valamint az állambiztonsági iratok feltárásáról. Az ülésen emellett a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről is döntenek. A Fidesz ellenállási nyilatkozatot adott ki, amelyben kijelentették, hogy a 17. alaptörvény módosítás és az államfő elmozdítása után politikai önkényuralmi rendszer jött létre Magyarországon, így az új tisztségviselők megválasztását illegitimnek tekintik. Orbán Viktor pártelnök és Bóka János új frakció vezető sajtótájékoztató

0: testének elgáncsolására tett kísérletként értékelte. További hírekért és hasznos információkért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
4: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
3: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
4: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
3: digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
5: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
7: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
6: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár.
8: Békés Csaba, 2 Egyházi út 18.
9: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig indul a kívánság műsor. Rádiózunk együtt, ma is hozom az üzeneteket és a jó zenéket a következő pillanatokban, egészen délután 2-ig tarthatunk együtt.

0: Kiss me.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában sok jó zene bekészítve, és itt vannak az üzenetek is. Sziasztok, anyukámat szeretném köszönteni születésnapján, aki ma éppen 65. éves, de egyáltalán nem öreg, csak mindig fáj a lába. Nagyon sok puszi neki, és persze az egész családja köszönti, unokái Szilvi, Zoli, Misa, Betty és Magdi egyébként. Hát akkor a lábfájás reméljük minél hamarabb elmúlik, és nagyon boldog születésnapot kívánunk, és még legalább kétszer-háromszor ennyit. Most érkezik egy zene az üzenet mellé. Amen.

0: tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor. Egy kis érdekesség a nagyvilágból a mai naphoz kapcsolódóan. Az amerikai Seth Wheeler szabadalmaztatta a WC papírt 1871 eme napján. Hát nélküle azért nagy. Nem is mondom, mibe lennénk. A következő órában viszont nagyon sok jó zene velünk a folytatásban is.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Nem sokára megismerkedünk a világ legkisebb békájával. Azonnal hozom ezt az infót, és sok jó zenét az órában.

0: Justicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
2: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
3: Egy biztos, mi maradunk.
2: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Itt a délutáni zenés információs magazin műsor. Nem tudom, tudta-e, hogy a legkisebb béka világon kisebb, mint egy pénzérme. A Poedophrine amenensis nevű faj mindössze 7,7 mm hosszú, és Pápua Új-Guineában él, gyakorlatilag elférne egy köröm alatt is. Egészen elképesztő élőlények vannak, én úgy gondolom. Most pedig ismét egy zene.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a délutáni zenés információs magazin műsor. Ennek a végéhez értünk, köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt 2 órát. Jövök holnap is, minden jót!
3: Aye.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Áldás havának 25. napján szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Csaba. Én Debreceni Ilona vagyok. Szent Jakab napja van. Ő volt a zarándokok, a hajósok és az utasok védőszentje. A népi kalendárium szerint, hogyha a hangyák Szent Jakab napkor menetelnek, akkor nagy és hideg lesz a tél. Miközben lessük, figyeljük az apró szorgos hangyákat, hallgassuk együtt a kedvenceket.

0: Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!

0: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
1: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
0: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
2: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
5: Reklámot hallottak.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Nyárias hangulatban szólnak kedvenceink, szép délutánt mindenkinek. Szent Jakab napja van. E nap időjárásából a karácsonyi időjárásra lehet következtetni. A jelenlegi napsütés alapján arra következtet a népi kalendárium, hogy hideg lesz majd a tél. Hűsítő kedvencekkel folytatjuk. A kedvencek között pedig hamarosan a tenger fölé emelkedünk, köszöntünk és népi kalendáriumot is nyitunk. Örülök, hogy mindezt együtt tesszük.

0: legnagy és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal. Főleg a zölden.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
5: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
4: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár.
6: Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
7: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
8: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
9: Reklámot hallottak.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak. A népi kalendáriumból osztom meg mindjárt a következő gondolatokat. Abból a kalendáriumból, amely igazán sokat foglalkozik az időjárással. Nem véletlenül. Elődeink élete nagyban múlott azon, hogy milyen az idő. Szinte mindenki a mezőgazdaságból élt. Székesfehérváron úgy vélték, hogy Jakab napján virágzik a hó. Megfigyelték ugyanis, hogyha ezen a napon sok a felhő, akkor télen sokat fog havazni. Egy doroszlói megfigyelés szerint pedig a zab aratását Jakab napig be kell fejezni, mert amíg gabona Jakab napig kint marad, az már kint is veszik. Nem vesznek kárba a kedvencek, hozzuk őket, együtt hallgatjuk, így sorakoznak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek. Szép délután mindenkinek. Július 25-e van. 1909-ben Louis Blériot saját építésű repülőgépével e napon repült át a La Manche csatornát, mégpedig a világon elsőként. És noha ezt megelőzően voltak már pilóták, akik Angliából Franciaországba repültek, ők az utat léghajóval tették meg. Blériot volt az első, aki motoros géppel repült a tenger felett. Saját tervezésű és építésű monoplánja 3 mázsát nyomott. Hajnalban indult, útját torpedóromboló biztosította, navigációs műszerek hiányában pedig az útirányt a tengeri hajók haladási iránya segítette Dover felé. A repülés 31 percig tartott. Repüljünk ma is a kedvencekkel. Teljen kellemesen a délután a Csabával. Oh,

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek között pedig program, mégpedig a víz fölé. A Turay Ida Színház érkezik a Szarvasi Vízi Színházba július 30-án. Topolcsányi Laura Bakancslista című előadását láthatják az érdeklődők. A darabot Szerednyei Béla rendezte, a két főszereplő pedig Hűvösvölgyi Ildikó és Bence Ilona. Ikonikus nevek egytől egyig. Mi történik akkor, ha egy adminisztrációs hiba folytán két színésznőt közös szobában helyeznek el egy idős otthonban? Normális esetben semmi. De ha egyikük maga a forgószél, másikuk viszont a sima tenger, az egyik az örömök korlátlan habzsolója, másikuk egyenként megfontol minden mosolyt, akkor felkészülhetünk arra, hogy a színész otthoni szobácska nem a Békeszigete lesz. A július 30-ára műsorra tűzött darab ingyenesen látogatható. További részletek a vízi színház.hu weboldalon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Lemondott tisztségéről Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása augusztus 25-ével szűnik meg. A döntést azzal indokolta, hogy a személyén keresztül sorozatos politika által motivált támadások érték az ügyészséget, ami veszélyezteti a szervezet függetlenségét és a közbizalmat. Hangsúlyozta, hogy az ügyészség működése nem válhat politikai küzdelmek eszközévé, ezért az intézmény védelmében döntött a távozás mellett. A Fidesz ellenállási nyilatkozatot adott ki, amelyben kijelentették, hogy a 17. alaptörvény módosítás és az államfő elmozdítása után politikai önkényuralmi rendszer jött létre Magyarországon, így az új tisztségviselők megválasztását illegitimnek tekintik. Orbán Viktor pártelnök és Bóka János új frakció vezető sajtótájékoztatójukon közölték, a hatalmi önkénnyel szemben a parlamenten belül és kívül minden békés eszközt igénybe vesznek. A pártelnök emellett a párt székházban tartott ügyészségi nyomozást a Fidesz működésének elgáncsolására tett kísérletként értékelte. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Az Európai Uniós szabályozással összhangban megszűnő papíralapú okmányok helyett új elektronikus személyt kell igényelni bármelyik kormányablakban. A csere az érvényes kártya formátumú jogosítvánnyal vagy útlevéllel rendelkező állampolgároknak nem kötelező, de az ügyintézés megkönnyítése érdekében ajánlott. 30 évre visszamenőleg vizsgálja a végrehajtási rendszer működését az Országgyűlés Szakbizottsága. A testület elfogadott munkaterve szerint a vizsgálat különösen a 2015-ös és a 2021-es strukturális átalakításokra, valamint a Schadl-Völner ügyre fókuszál a visszaélések feltárása érdekében. A bizottság célja a folyamatok teljes átláthatóságának biztosítása és a rendszer visszásságainak tisztázása.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. Ez a Csaba 88.9-en, ahová természetesen a folytatásban is a kedvencek érkeznek. Előtte köszöntsük még egyszer nagy-nagy szeretettel mindazokat, akik ünnepelnek. Július 25-e van, Szent Jakab napja. Na, hogy a Jakabokat, mellettük pedig a Kristófokat köszöntjük újra. A név kötelez, éppen ezért megnéztük, hogy a névelemzők mit mondanak e két névviselőiről. Állítólag, aki a Jakab nevet viseli és hordja, annak számára nagyon fontos a tudás, rendkívül bölcsek a Jakabok, és ha titokkal találkoznak, akkor azt mindenképpen szeretnék megoldani. A Kristóf név viselőiről pedig az a hír járja, hogy nem félnek a felelősségvállalástól, ráadásul mindig kiállnak azért, amiben hisznek. Drága Kristófok és Jakabok, még egyszer sok-sok boldogságot! Jobb.

0: Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2 Egyházi út, 18.

0: élsz, vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Nyári esetben beszélnek a kedvencek, ez a Csaba. Nyári receptet hoztam, ez a ropogós zöldségtorony. Ez a recept a színek játéka. Aranybarna, zöld és piros is jelentkezik benne. Reszeljünk le cukinit és krumplit. Keverjük össze tojással, liszttel, fokhagymával, aztán süssük ki serpenyőben. Igen, ez a tócsni. Hogyha a tetejére friss paradicsomkarikát és bazsalikomot is teszünk, akkor már készen is vagyunk a színek játékával. Persze azt most nem szabad elfelejteni, hogy a cukini tele van vízzel. A krumpli tócsnit is ki kell csavarni, hát a cukinit meg még inkább. Reszelés után kell sózni, állni hagyni 10 percig, és tiszta konyharuhába tekerve, minden erőnket beleadva kicsavarni. Ezzel a konyharuhás módszerrel elérhetjük, hogy igazán ropogós lesz majd a végeredmény. Jó étvágyat!

0: ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak július 25-én, a bor és a sajt napján. A két finomság között igen sok a rokonvonás. Mindkét fajtából a legizgalmasabbakat gondosan kell érlelni, kezelni, ápolni, mire végre eléri nagyszerűségét. A sajtot és a bort egyébként évszázadok óta fogyasztják együtt. Nincsenek nagyon szigorú szabályok arra, hogy mit mivel lehet enni, inni. De általánosságban elmondhatjuk, hogy minél puhább és minél fehérebb a sajt, annál csípősebb, gyümölcs, aromásabb bor illik hozzá, mondják a szakértők. Válaszom ma mindenki kedvéhez és időjáráshoz megfelelőt. Javaslom csak is napnyugta után, most pedig kortyoljunk a cukor, alkohol és koffeinmentes nedűből a vízből.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak. Július 25-e van, már tegnap jeleztem, hogy a mai nap időjárását feltétlenül figyelni kell. De csak akkor, hogyha szeretnénk tudni, hogy milyen idő lesz majd karácsonykor. A július 25-e, azaz Jakab napi délelőtti időjárás mutatja a karácsony előtti időt. A délutáni időjárás pedig a karácsony utánit. A sok felhő sok havat, a napsütés pedig hideg időt jelent. Ha a napsütés és eső egy napon jelentkezik, akkor enyhe lesz a tél. Következtessünk, jegyzeteljünk, aztán majd karácsonykor megbeszéljük. Búcsúznom viszont már most kell. Köszönöm az együtt töltött órákat, találkozzunk holnap is. Viszont hallásra!

0: eyes find paradise, paradise, paradise. Close your eyes, find para. Oh my, my, my. There's a... A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Lemondott tisztségéről Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása augusztus 25-ével szűnik meg. A döntést azzal indokolta, hogy a személyén keresztül sorozatos politika által motivált támadások érték az ügyészséget, ami veszélyezteti a szervezet függetlenségét és a közbizalmat. Hangsúlyozta, hogy az ügyészség működése nem válhat politikai küzdelmek eszközévé, ezért az intézmény védelmében döntött a távozás mellett. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Az Európai Uniós szabályozással összhangban megszűnő papíralapú okmányok helyett új elektronikus személyt kell igényelni bármelyik kormányablakban. A csere az érvényes kártya formátumú jogosítvánnyal vagy útlevéllel rendelkező állampolgároknak nem kötelező, de az ügyintézés megkönnyítése érdekében ajánlott. 30 évre visszamenőleg vizsgálja a végrehajtási rendszer működését az Országgyűlés Szakbizottsága. A testület elfogadott munkaterve szerint a vizsgálat különösen a 2015-ös és a 2021-es strukturális átalakításokra, valamint a Schadl-Völner ügyre fókuszál a visszaélések feltárása érdekében. A bizottság célja a folyamatok teljes átláthatóságának biztosítása és a rendszer visszásságainak tisztázása. Személyre szabott felkészítő foglalkozásokkal segít a pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A karitatív szervezet a legszegényebb településeken működő jelenlétpontjain biztosít tanulási lehetőséget, hogy ezzel is csökkentse az iskolai

0: alkalmak pedig július közepétől a legtöbb helyszínen már gőzerővel zajlanak. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
5: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
4: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
5: Az időkapu nyitva, Gyula, Békés Csaba és környéke.
4: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
6: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár.
7: Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
8: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
9: Internetix.
8: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
9: Internetix.
8: Díjmentes bekötés.
9: Internetix.
8: Legmodernebb optikai hálózat.
9: Internetix.
8: Megbízható, elérhető, korlátlan.
9: Internetix.
8: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
9: Internetix.
8: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
10: Reklámot hallottak.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Szép jó napot kívánok! Július 25-e szombat van, önöknél Dogézát hallják. A mai napon a Kristófok és a Jakabok ünneplik névnapjukat. A Kristóf a görög Krisztoforosz névből származik, jelentése Krisztust hordozó. A Jakab bibliai férfi név, a név a Héber Jákob görög változatának magyar formája, jelentése ismeretlen. Női párja a Jakobina. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 25-e szombat van. A mai napon ünnepelné 91. születésnapját a tavaly elhunyt Pató István, a Nemzeti Színház és a Pesti Magyar Színház egykori neves művésze. Eredetileg mezőgazdász végzettségű, vidéki színházak, köztük Debrecen, Eger, Békés Csaba és Kecskemét után 1965-től 35 éven át a Nemzeti Színház tagja volt. Országos ismertségét a Vizipók, Csodapók animációs sorozat címszereplőjének hangjaként szerezte, több mint 600 produkcióban szinkronizált, például a Hupikék Törpikékben vagy a Macilaciban. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes szombatot kívánok!

0: legnagyobb és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 25-e szombat van, 46 évvel ezelőtt ezen a napon jelent meg Amerikában az ausztrál AC/DC együttes 8. albuma, a Back in Black. Bon Scott 1980-as februári halála után ez volt az első nagy lemez, amely már az új énekessel, Brian Johnsonnal készült. A folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez itt a Csaba Rádió a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: legnagyobb és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
2: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
3: Reklámot hallottak.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 25-e szombat van, 59. születésnapját ünnepli a mai napon Matt LeBlanc, Golden Globe díjas amerikai színész, komikus és műsorvezető, aki a világhírű Jó barátok című szitkomban alakított Joey Tribbiani karakterével vált globálisan ismerté. Karrierje legmeghatározóbb szerepét 10 évadon át játszotta a kultikus sorozatban, amelyet a karakter nevét viselő Joey című spin-off sorozat követett. Ezután a Siker sorozat című szatírában önmaga fiktív verzióját alakította, amelyért megkapta a legjobb férfi főszereplőnek járó Golden Globe díjat. Éveken át volt a brit Top Gear autós magazin társ műsorvezetője, valamint főszerepet játszott a Jó apátok című vígjáték sorozatban is. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: és Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Gíci Adrien vagyok. 2026. július 25-e szombat, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Új források a busz közlekedésre és az András úti platánokra. Hangos járműveket és veszélyes átalakításokat szűrtek ki Békés Csabán. Ős bemutatóval folytatódott a Gyulai Vászínház nyári évada. Közel 327 millió forint támogatást kap Békés Csaba versenyképes járások program második ütemében. A forrást többek között a helyi busz közlekedésre, az Árpád-fürdőre, valamint a közterületek és a növényzet gondozására fordítják. A támogatásból 9,9 millió forint jut a közterületek fenntartásával és a fás szárú növények gondozásával kapcsolatos feladatokra. Ebből és önkormányzati saját forrásból az Andrássy úti platán sor biztonságossá tételét is tervezik. Amint egy 70 éves platánok állapotát szakértők vizsgálták, megállapításuk szerint a fák mintegy ötöde olyan veszélyes állapotban van, hogy azonnali kivágásuk indokolt, további ötödük pedig hosszú távon nem fenntartható. A békéscsabai közgyűlés ezért korábban a szükséges munkálatok elindításáról is döntött. A támogatás legnagyobb része 217 millió forint a békéscsabai busz közlekedésre jut. A pénzből a szolgáltatási színvonal fenntartását finanszírozzák, és lehetővé teszik azt is, hogy a helyi bérletekkel Békéscsaba közigazgatási határain belül a helyközi járatok is igénybe vehetők legyenek. A városvezetés korábban a helyi busz közlekedést az önkormányzat egyik legköltségesebb szolgáltatásaként említette. A közlekedési társaság a 2025-ös évre 571 millió forintot kért a várostól. A közgyűlés a korábban átutalt 150 millió forint mellett további 250 millió forint kifizetéséről döntött, mivel a testület szerint a korábbi évről készült beszámolóban több szokatlan adat is szerepel. Kiemelt közúti ellenőrzést tartottak az elmúlt héten Békéscsaba belvárosában. A rendőrök és a kormányhivatal közlekedési szakembereim elsősorban a hangos autókat és motorokat, valamint a műszakilag kifogásolható vagy szabálytalanul átalakított járműveket ellenőrizték. A hangos autósok és motorosok rendszeresen szóba kerülnek a békéscsabai közösségi média csoportokban. A rendőrséghez is érkeztek bejelentések, ezért az egyenruhások korábban jelezték, hogy rendszeresen ellenőrzik az érintett járművek. A mostani akcióban a vármegyei és a békéscsabai közlekedési rendőrök a kormányhivatal közlekedési osztályának szakembereivel közösen dolgoztak. Az ellenőrzés során több súlyos szabálytalanságra is fény derült.

Léseket okozhat. Az akció végén 5 feljelentés készült, 20 esetben bírságot szabtak ki, 6 járművet pedig részletes műszaki vizsgálatra a közlekedési hatósághoz irányítottak.

Különleges ős bemutatóval folytatódik a Gyulai Válszínház nyári évada. Július 22-én szerdán este 7 órától Bódi Attila Ikrek 2 című művét láthatta a közönség a Teátrum Kamara termében. A Gyulai Válszínház igazgatója, dr. Elek Tibor elmondta, hogy a több mint 6 évtizedes múltra visszatekintő teátrum

0: Mindig is a kortárs magyar dráma nyári bemutató helye volt. Hozzátette, hogy a hagyományt továbbra is folytatják, és az idei programban 4,5 kortárs műnek tekinthető bemutató szerepel. A szerdai előadás Budi Attila első színpadra kerülő drámai műve. Árkosi Árpád rendező szerint az előadás a létezés kezdetének különleges helyszínére kalauzolja nézőket. A történetben az Iker 1 és az Iker 2 egy zárt, lüktető térben, az anyaméhben próbálja értelmezni a külvilág töredékes jeleit, hangjait, vitáit és csendjeit. A darab az emberi sors kezdetét, a döntések súlyát és a testvéri összetartozást vizsgálja, miközben azt a kérdést is felveti, hogy mennyire irányíthatjuk saját életünket, és mennyiben meghatározott a sorsunk. A rendező célja, hogy ezt a különleges utazást a nézők számára is rendkívüli kalanddá tegye. Lőkös Ildikó dramaturg a kortárs drámával való munkát egy születés segítéséhez hasonlította. Szerint az előadás olyan kérdéseket jár körül, hogy mi lett volna, ha az ember másképp dönt, mi vár a jövőben, kik veszik majd körül, és hogy lehet-e még változtatni a már meghozott döntéseken. A darab a humort és a létfilozófiai kérdéseket is ötvözi, ezért műfaját létmeseként határozták meg. Szilágyi Áron, az előadás egyik főszereplője úgy fogalmazott, hogy a szöveg sokféle térben, formában és stílusban működőképes. A darab egyszerre lehet absztrakt, filozófikus, rendkívül igaz és emberien egyszerű. Különleges természeti látványosság figyelhető meg ezekben a hetekben a Körösmaros Nemzeti Park Marosártér részterületén. Az alkonyati órákban különös zúgó hangokra lehetünk figyelmesek, a magasba pillantva pedig a fekete repülőlovakként megjelenő nagy szarvasbogarakat is megfigyelhetjük. A természetkedvelők számára az év bizonyos időszakaihoz jellegzetes események kapcsolódnak. Ilyen az igazi nyár beköszöntét jelző természeti jelenség a nagy szarvasbogarak rajzása és nászviselkedése. A hímek júniusi estéken jelennek meg, akár 8 cm-es testhozt is elérhetnek, és különleges szarvas agancsra emlékeztető rágóikkal küzdenek meg egymással a nőstényekért. A marosmenti keményfás erdőkben, de akár települések és városi parkok idős tölgyfáin is találkozhatunk velük. A faj lárvái korhadó fában fejlődnek 4-5 éven át, majd júniusban alakulnak át kifejlett bogárrá, és ekkor kezdődik a nász időszak. A nagy szarvasbogár kevésbé feltűnő rokona, kis szarvasbogár, amely településeken és udvarokon is felbukkanhat. Ez a faj mindössze 2-3 cm hosszú, jellemzően fénytelen fekete színű, és megjelenésében hasonlít a nagy szarvasbogár nőstényére. A két faj azonban nem áll ilyen közeli rokonságban, a kis szarvasbogár hímjei pedig nem viselnek agancs-szerű rágókat. Nász viselkedésük kevésbé látványos, tömeges megjelenésük azonban szintén az igazi nyár kezdetének egyik jellegzetes természeti jelensége. Európai Uniós támogatásból fejleszti turisztikai kínálatát Gyomaendrőt. A Toplusz program támogatásával megújult a Fűzfaj-Zugi horgászversenypálya, emellett új kiállítási és közösségi telek jönnek létre, a gyomai tájház pedig belső felújításon esik át. A Fűzfaj-Zugi horgászversenypálya korszerűsítését 2025. szeptemberében fejezték be. Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy a beruházás célja a versenyek és rendezvények megfelelő kiszolgálása volt. A pálya mellett részben zárt, részben nyitott kiszolgáló épületet alakítottak ki mosdókkal, vizes blokkokkal, konyhai egységgel és közösségi térrel. A létesítmény eredményhirdetések, versenyekhez kapcsolódó programok és egyéb események lebonyolítására is alkalmas. A fejlesztés során parkolókat is kialakítottak, a versenypálya megközelíthetősége pedig útalap építésével javult a töltésen. A projekt részeként a gyomai tájház belső tereit is felújtják, és új kiállítási tartalmat alakítanak ki. A bemutató Gyomaendrőt kulturális örökségére, a körösökmenti életre és a településhez kötődő helyi értékekre épül. A tájház berendezése a tervek szerint a Tanú című film gátörházának hangulatát is megidézi. Az épület szomszédságában új kiállító és közösségi tér jön létre, ahol Vitézvári József több száz darabból álló vadászati hagyatékát mutatják be. A helyszín a kiállítás mellett kisebb rendezvények, közösségi programok és baráti összejövetelek befogadására is alkalmas lesz. A megújult gyomai tájházat és a vadászati kiállítást a tervek szerint idén szeptemberben adják át hivatalosan a nagy közönségnek. Önök a Békés Csabai krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: kedvenc rádiója.
4: Csaba Rádió.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 25-e szombat van. 43 évvel ezelőtt jelent meg a Metallica együttes első albuma, a Kill 'Em All, amit az első thrash metal albumnak tartanak. A lemez 1983. július 25-én jelent meg a Megaforce Records gondozásában. Eredetileg a provokatívabb Metal Up Your Ass címet szánták neki egy WC kagylóból kinyúló tör képével, ám a terjesztők nyomására ezt megváltoztatták. A dühös reakcióból született a Kill 'Em All, vagyis Öld meg mindet cím, a borítóra pedig egy véres kalapács került. Az anyagon még erősen érezhető a brit heavy metal új hullámának, például a Motorheadnek vagy a Venomnak a hatása. Érdekesség, hogy a zenekarból közvetlenül a felvételek előtt kirúgott korábbi szólógitáros, a Megadeth későbbi alapítója, négy dalban is társszerző volt, a The Four Horsemen korai verzióját később saját zenekarával is rögzítette Mechanics címmel. Az album olyan azóta is kihagyhatatlan koncertfavoritokat tartalmaz, mint a Seek and Destroy, a Whiplash vagy a Hit the Lights.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A legjobb dalokkal indult, és természetesen ezekkel folytatódik a szombat estén itt a Csaba Rádión. Hello mindenkinek, Éhán Szalai Balázs vagyok. Azt ígérhetem nektek, hogy ezt a hétvégét is a lehető legkellemesebben fogjuk eltölteni. Így, együtt, jó rádiózást!

0: Csabi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: Gigantikus popslágerrel nosztalgiázik Mike Posner és David Guetta. Kijött tőlük az I Went Back to Ibiza. 2026 amúgy is egyfajta adventi kalendáriumként működik Guetta hallgatói számára, hiszen a francia lemezlovas minden héten igyekszik egy-egy új slágerrel előrukkolni, főként ilyen és ehhez hasonló feldolgozásokkal. Most éppen Mike Posner új dalából készített egy remixet. Most 12 éve annak, hogy az amerikai énekes számát megismerhettük, ez még a féktelen bulizást, az igazi Ibiza életstílust írta le. Aztán a saját kezébe vette az élete irányítását, letette az alkoholt, ennek hatására pedig meg is jelent a folytatás, ez már nem a bohém életmódról, hanem a nosztalgiáról, az új kezdetről és az élet szépségéről szól. Na ebből a változatból készített David Guetta egy vadonatúj lüktető felvételt, megtartva az eredeti atmoszféráját.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Azt mondják a meteorológusok, hogy az augusztus indulhat majd hőhullámmal, addig marad a kicsivel változékonyabb idő. A jövő hét elején érkező hidegfront hatására a melegedés átmenetileg megtorpan, ezt követően azonban ismét jöhet majd egy komolyabb kánikulai időszak. A Balaton átúszás is megint el kellett halasztani, augusztus 1-e az új időpontja. Arra hivatkoztak, hogy egyre hűvösebb a víz, most már 22 fok alá is megy időnként Siófok térségében. Szóval nem biztos, hogy a legjobb választás valóban ez a mostani hétvége lenne a Balaton átúszásra. Addig pedig a jövét közepéig jöhetnek majd többször is viharok a tó környékén, ezért is jó tudni, hogy már alkalmazással is kérhetünk segítséget a Balatonon. Elindult ugyanis egy kampány a biztonságos nyaralásért, Balaton Help címmel. Ez egy ingyenes alkalmazás, amelyen keresztül a vízen vagy a parton tartózkodók egyetlen gombnyomással kérhetnek segítséget. A rendszer automatikusan továbbítja a pontos helyadatokat a vízimentőknek. A nyár folyamán több balatoni strandon is segítenek egyébként az érdeklődőknek az applikáció telepítésében és beállításában. Most hétvégén elsősorban a déli parton, augusztustól pedig az északi part számos strandján lehet találkozni a vörös keresztes önkéntesekkel.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Remélem mindenki kellemesen tölti a hétvégét, a felénél járunk körülbelül, nem sokára itt a vasárnap, no de még a szombat estét próbáljuk feldobni jobbnál jobb slágerekkel, igazi kedvencekkel. Hello megint, én Hászalai Balázs vagyok, elindítottam egy újabb órát ezekkel a bizonyos dalokkal, tartsatok velem!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Mel 5 újdonságot mutatok. A Los Angeles és lágergyárosok tavaly adták ki a Love is Like című albumukat, majd rögtön utána annak deluxe verzióját is. Azóta a csapat nem nagyon hallatott magáról, egészen mostanáig megjelent ugyanis a Heroin című kislemezük, amely visszatérést jelent a régi nagy slágerekből ismert hangzásvilághoz. Az energia modern és elegáns produkció, valamint Adam összetévesztetetlen hangja tényleg a régi időket idézi, és a legerősebb formájában mutatja meg a Maroon 5 nevű bandát.

0: legnagyobbat és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Indulnak a programok a hétvégén Kapolcson, a Művészetek Völgyében, ahol jövő vasárnapig érdemes lesz tenni egy jó kis sétát, vagy részt venni valamelyik programon. 5 év kihagyás után újra megnyílik idén az egyik legkülönlegesebb helyszín, ez a klastrom. A romok között idén nem csak zene, hanem kortárs művészet és fényinstallációk is életre kelnek. A klastrom a vizuális élményekre épít, fényfestések, különleges térélmények, installációk várják a látogatókat éjszaka is. A helyszín különleges zenei programokat is ígér, ott lesz például Déva, Vecsei, Hámiklós, vagy éppen Temesi Blanka és Bexoli is.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Megyünk tovább a szombatesti vidámságokkal, régi nagy klasszikusokkal. Egy szóval a kedvenceinkkel itt a Csaba Rádión. Hello ismét mindenkinek, én Hászalai Balázs vagyok. Remélem, hogy nagyon kellemesen töltitek velünk az időt. Legyen ez így a folytatásban is. Jó rádiózást kívánok, már hozom is a következő nagyslágert.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Balaton szemesen avatják fel nem sokára Freddie Mercury mellszobrát. A Queen legendás énekese ezzel Magyarországon is kap végre egy köztéri emléket. A Balatonparti település a világ kevés olyan helye közé kerül, ahol ilyen szobor áll. A bronzalkotást Kocsis András Sándor készítette, az avató pedig a most hétvégi balatonszemesi Queen találkozóhoz kapcsolódik.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: Oh shit, baby.

Dobbiamo conquistare la pista!

0: Csaba Rádió.
1: Új dalok, régi emlékek. Ian Paul McCartney már 27. stúdió lemeze. A zenész már ízelítőt is adott az anyagból. A Days We Left Behind egy nosztalgikus, akusztikus hangulatú dal, amely visszarepíti hallgatóját a múltba. Az albumon összesen 14 új szerzemény kap helyet, és a legenda ezúttal is személyes emlékekből merít, főként a háború utáni Liverpool világát.

0: és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Van még hátra szombat esténkből egy kevés időnk együtt, hogy remek zenék társaságában tölthessük el közösen. Hello, megint én Hászalai Balázs vagyok. Arra biztatlak benneteket, hogy töltsük is el a lehető legkellemesebben ezt az időszakot. Hozom a következő kedvencünket. Jó rádiózást!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Visszanyúl a gyökereihez vadonatúj albumán Shania Twain. A friss korong július végén jön majd, és az énekesnő szerint pályafutása egyik legszemélyesebb anyaga lesz. Ha nem ez első ízlítője, megérkezett közben Dirty Rosie címmel, ebben egyszerre hallható a klasszikus country hangzás, a rockos lendület, és a westernes világ, ami ugye mindig is meghatározta saját zenét. Az új albumon az énekesnő saját fiatalkorára és zenei inspirációira tekint vissza, miközben több műfajt is összegyúr, a hagyományos country mellett pop, soul és rockos elemek is helyet kapnak a dalokban. A célja most nem egy újabb látványos pop produkció, hanem egy szinte személyes zenei utazás. Shania Twain a nyáron Harry Styles oldalán is színpadra lép majd.

0: Rádió. Csaba Rádió.
1: Arra biztatok mindenkit, hogy töltse kellemesen a hétvégét. Hallgassátok egész hétvégén a Csaba Rádió kedvenceit. Én legközelebb holnap este hozom majd ezeket. Találkozunk vasárnap is. Hászalai Balást hallottátok. Jó hét, vigyázzatok magatokra.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: legyen behozzál!
1: Mégis megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba Rádió.
2: Zavaros az este,

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

Vakarom bőröm sajgó sebei, lassul a DJ, sercek a bakelét.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

értem küzdesz, mekkora butaság volt elhinni. Hogyha féltékenyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érsz.

Szomorú, szomorú, szándékot, szenvedés. Vakon nem látod, hogy a jó jöhet szembe. Még hát hagyd el, amit megszoktál. Hello, szia, váratlan, az életedről szóló film, amit forgatok, vágatlan. Yeah. Szabadság, egyenlőség, testvériség, jelszó. Az egyéniség számít, nem a nemzetiség. Ez jó. Tudd el, ami láncra ver, vagy érzed, hogy az síralom. Önmagadtól dönts, ne menekülj a másikba, ez tilalom. A te világod